0: Rádió. Kattanyra!
1: Ladies and gentlemen, welcome to the tunnel.
2: Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal.

0: kis Jani bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
1: Vagy akár így is.
2: Te Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
3: Kérjet már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
1: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét.
2: Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.
4: Hungarian Web Radio Station. Super DJ Radio.

0: legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.
3: Enter now the world of trance. Be aware that these sounds can reignite your body and soul. So let your mind flow.

Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenékavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos jó hangoltól zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapot, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vízen, levegőben, na és még tengeralattjáróban is.

0: 100% sláger, megállás nélkül. Ez a Super DJ Rádió. Neked zenélünk.
1: 80-as évektől

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

100% sláger, megállás nélkül. Ez a Super DJ Rádió. Neked zenélünk. Super DJ Rádió. Kattanj ránk! Kattanj ránk!

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. De Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híják ott, amire annyit táncoltunk.
0: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét. Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.

ilyenben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. Rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-tól 20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.

Hát hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenei kavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos, jó hangoltó zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapot, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vízen, levegőben, na és még tengeralattjáróban is.

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

Ilyenben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. Rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-tól 20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.

0: olyat mutatunk, hogy eláll a füled. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk. Csak neked zenélünk.
1: That's it.
2: Best station around.
1: Turn it up.

Akkor irány a vizes doki! Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok. 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai baglyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak. Ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.

0: legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

0: 10 óra van.
1: Csak zene, felesleges hírek nélkül. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.

Sziasztok mindenkinek, kellemetesen jó reggelt kívánok, kicsit más szövegű Szondor Silence itt a nyitódalban, a Boriszkát halljátok élő egyenesben, szép őszi napra virrat, némiképp hűvösen, de azért szerintem kellemesen, majd erről beszélünk kicsit bővebben, jó zenék mellett igyekszek mindenkinek fantasztikus hangot teremteni, remélem jól vagytok, nem álmodtatok hülyességeket, mint én szoktam mostanában, és remélem mindenki jól van, lábbal megy és nem jár kézen például. Na. Szóval soha nem is lesz, hogy rájzik, mondaná, jó szórakozást kívánok mindenkinek. Ja, én a Boriszka vagyok, az egyik.

kedves marcipán, na szóval. Vízcseppek, humordarabkázó. Móka, folyékony módon mondhatnak a felesége, szerelmesen mondja férjének. Vetköztes le, de csak szavakkal. Azt mondja a férfi, van egy póka hátadon. Azon nem csak izé vetkődés volt, hanem szerintem tánc is. A szerelem fontosabb a pénznél, mondják, hiszen próbáltam a Lidl-ben egy öleléssel két csókkal fizetni, mire kaptam két pofont és hívták a rendőrséget. Rosszul mutattad ki a szerelmet. Gépfegyverrel kellett volna és fel a kezekkel szavakkal, de másképp lett volna, nem mindegy. Ékszerablás volt, hogy őként, ha már így kötném tovább a szöveget, ékszerablás volt, kiérkeztek a rendőrök és rögtön elkaptak egy gyanús részeget. Mikor kérdezik a rablásról, semmit sem akar bevallani. Az egyik rendőr azt javasolja, hogy vigyék a közeli tóhoz, majd azt tóra bírják valahogyan, jajaj. A tóhoz érve megkérdezik, belenyomják a fejét a vízbe, aztán kihúzzák. Na, mondd meg, hol vannak az ellopott ékszerek. A részeg nem mond semmit, újra belerakják a fejét a vízbe, most egy kicsit ugye hosszabb ideig, kicsit ugye ismerősebb pszichóból. Hol vannak az ékszerek? Részek megint csak némán néz, nem válaszol semmit, újra beletemetik a vízbe, belemerül a vízbe, de sokáig ott tartják, mire elkezdi rázni a fejét, hogy jelezne valamit, kihúzzák, most már biztosan vallani fog. Na, mondjad, hol vannak azok az ékszerek? Nem tudom, de kérem, hívjanak inkább egy búvárt, mert nem látok a tópenekére rendesen. És a következő víz tényleg én kaptam, nem én találtam ki. Szörnyen ronda ez a pénztáros nő. Görbe az orra, óriási fülei vannak, hogy tudta őt fölvenni, szóval óvatosságból a megszökne a pénzzel, könnyen meg lehet találni. Hát abszolút így van. Még elég rosszul gondolkodik a saját kollégáira már előre. És sokáig gondolkodtam, hogy egy gyerekkori biztik, ez tényleg nagy csoportos koromban van. Akkor már nem is említettem, mit jelentettek a szavak, de hogy a gyereknyelv milyen. Autentikusan fogom mondani, lesznek benne ronda szavak, úgyhogy kiki saját felelősségére hallgassa. Szóval igazából a lovagok mennek a lovaginákhoz. Na jó, hogy mondjuk a hercegnőt megkérni, de hát a hercegnőnek igen szava szavajárása van, mint akkoriban mindenkinek. Nem volt ez az ingyom-bingyom nyelvjárás, a magyar paraszti nyelvlélek így hozta ezt a viccet, én pedig így mondom el neked. Azt mondja. És nem fogok szépíteni most van. Ugye bemegy a kérő, mondja neki a királynő. Királylány, bocsánat, mert sokkal jobban hangzik, királylány, hercegnő mondjuk így. Kis bugyimban, kis pinám, mit akarsz itt, bácsikám? Hát elszégyeli magát a úriházból származó lovag. Nem bír megszólalni, bukó. Jön a másik megint. Kis bugyimban, kis pinám, mit akarsz itt, bácsikám? Megint ez történik. Aztán a végén csak a cigány is jelentkezik. Megint megkérdezik. Kis bugyimba, kis pinám, mit akarsz itt, másikám? A nagygatyámba, nagy faszon csókoljad meg angyalomnak. Ez volt a magyar néplélek, és Jancsó filmben is szerepel, de hogy így gyerekkorunkban ezt meg tudtuk jegyezni. Tehát amire akartam utalni ezzel a viccel némiképpen tanító jelleggel, és nem edukációs dolog, erre visszatérünk később, hogy nem a tillárom volt. Aki látta a Körint a című filmet, a részéhez tekerjen oda valamikor ott a 31. perc környékén van, hogy árok partján terem a nád.

Kell a beszélni, hogy jön a kis István úrnak is, örülök, hogy te is velünk tartasz, családosan Erdélyből, nyerőséges Erdély Szentgyörgyből, köszönjük szépen, megtisztelő figyelmeteket, ahogy Kókó úréknak is, hogy érdekem. Hello Boris, léci, mondd már be, a barátnőmmel hallgattunk, és a kedvenc viccem tőled, amikor a vadásznak a vadiszó, Sanyi, visszatérünk erre a viccre, jó? Kis türelmet, mert most szeretném elmondani a napi morgásomat, kicsikét erre rá kellett készülnöm, de Kokó úréknak és az ő kedvesének majd a vicce is visszatérünk, viszont a következő történet az nem lesz annyira vicces, de közben köszöntöm a Laki urat is, aki örülök, hogy te is velünk vagy, és nem Boroszka, hanem Boriszka, de hát függetlenül nem lesz itt semmi. Hölgyek, urak, serök, fiatalok, legyen szét napotok ott Pacsi Hollandiából, Filkommel, és nagyon jó, hogy Hollandiát említed. Szintén ott is egy kicsit érdekesek a törvények, bár nem vagyok benne biztos, hogy nem lőttünk át megint a lónak a túlsó oldalára. Ugye nekünk itt van itt egy ilyen, hogy most tudták ezt mondani, hogy politikamentes rádióműsorokat készítünk. Úgyhogy invívás előtt egy kicsikért a szívével hoz kapni, de nem annyira lesz politika, inkább a mai morgásban inkább mondjuk úgy, hogy a politika által is kitermelt változásra reflektálnék én. És ilyenkor mindig úgy teszem, hogy ez szubjektív véleményem, tehát nem a rádió véleménye, nem a többi kollega vélemény, ez Boriszka vélemény. Ugye uniós előírásnak is, meg egy picikét talán más miatt is. Lényeg az, hogy most már ismét él az a történet, törvénybe iktatva, hogy az LMBTQ és az összes több ilyen érzékenyítő bejárat az iskolába érzékenyíteni. Gondolnánk azt, hogy jó, hát jó, van ilyen törvény, de úgysem mennek be, de tegnap már Újpesten is, illetve különböző másik két iskolában jeleztek, hogy bizony mennek ezek az aktivisták az alsó tagozatos gyerekekhez érzékenyíteni, interaktív előadásokkal esetleg. Na most az LMBTQ közösség, azt gondolnánk, hogy a jó fejségnek a szóval, akik az elfogadáshoz, hát annyira nem, ha megpróbálsz egy riportot készíteni, sajnos nekem rossz tapasztalataim vannak, illetve nekik lehet közölni ezen az agresszív Pride fesztiválos, hát nem feltétlenül gyereknek való látvány, nem minden része legalábbis, mondjuk úgy van.

egy olyan része, ami nem annyira az. És a morgásomban miért akarok ebben mindenképpen belemenni, hiszen nekem is van egy 9 éves fiam, ahol én nagyon nem szeretném azt, bizony bízok benne, hogy nem fog itt is megtörténni, vagy legalábbis időben tudjuk ezt a dolgot kezelni, hogy valami színes hajú, egyébként nem pedagógusnak tanuló, egyébként nem pszichológus, stb. Besétapikál, és elkezd neki magyarázni, hogy te akár a kisfiúkat is szeretheted, meg mit tudom én. Avel semmi gond nincsen, hogyha egyszer majd ő úgy dönt, hogy akármilyen gyermek, hogy ő majd, csak ezt ne egy ilyen színes hajú képzetlen barom a saját maga példájával hozza elő. Elnézést a súlyos szavakért. Kettő darab mondatra hívnám fel a figyelmet, ugyanis én láttam ezt a bizonyos edukációsnak nevezett hirdetést LMBTQ oldalakon, hogy így mennek a mit tudom én milyen néven, tehát ilyen tica, meg egyéb ilyen emberkék bejárnak az iskolába, hasonlóknak, és ezt így hirdetik is egyébként, hogy megmutattuk az alsó tagozatosoknak, hogy a kisfiúk is szerethetik a rózsaszínű pólókat magukon, és hogy a kislányok is lehetnek esetleg tűzoltók. Bármi lehet. Na most közlöm, hogy egy tűzoltó kiválasztásában azért a fizikai dolog is számít, tehát lehet itt nagyokat mondani meg ilyeneknek, de egy 60-70 kilós ösztömeggel felszaladni nem biztos, hogy a kislány megteheti. És ő azt fogja gondolni, hogy ő azért nem teheti meg, mert ő kislány, és nem azért nem teheti meg, mert fizikailag nem bír, akkor előbb-utóbb valami barom át fogja vinni a törvény, hogy majd ő is ugyanezt megteheti, és akkor majd bennég az épületben, vagy nem tudja megmenteni azt, akit meg akar menteni. Csak utána már később lesz. Tehát a politikai nyomásra a józanész nagyon sokszor meg tud változni. A másik, ami engem nagyon bánt, tehát az, hogy ki milyen színű ruhát hord, azt majd a gyerek eldönti, de az, hogy ő mit szeressen, hogy szeressen, erre kettő dolog van, ami rendelkezésre áll a társadalomban, a szülő, meg a pedagógus. Nem pedig valami fölnyílt hajú idióta barom, különböző teleaggatott piercingekkel, meg egyéb ilyen dolgokkal, hogy ő majd jobban fogja tudni, mint egy felnőtt ember, vagy pedig egy pedagógus. Ha jobban tudja, keresse meg azt a pólómát, de ne oda menjen be, tehát te nem mehetsz be tanítást idő helyett, mert úgy le van zárva némelyik iskola, mint valamelyik erőd. Ha baj van a gyerekkel, akkor is ők írnak, egy tanár telefonszámát nem tud megkapni, és a Isten tudja honnan jövő aktivista ilyen gyanús szervezeteken keresztül, csak oda megy és ő majd érzékenyít. Köszönöm szépen, én szerintem a gyermekem az kellően érzékeny, és szerintem itt a hallgatók közel is úgy van ezzel mindenki, hogy minden gyermeke kellően érzékeny ahhoz, hogy ezek az aktivisták ne mehessenek be, csak így. És én elhiszem, hogy trendi, meg nagy divat ez az egész dolog, de én szerintem az nem elfogadás, hogyha neked viszont más véleményed van erről, akkor onnantól kezdve mindenféle homofóbnak meg ilyennek el vagy mondva. Az elfogadás onnan kezdődik, hogy elfogadják ezt a dolgot, és én azt gondolom, és ez nagyon fontos dolog talán, az egésznek a legfontosabb része, hogy ezeknek a diákoknak, ha már be akarunk menni, és mutatni akarunk valamit, ami túlmutat kicsit az iskolai tananyagon, akkor menjenek be olyan emberek, akik szakmákat tudnak megmutatni, értelmes szakmákat. Menjen be egy tűzoltó, menjen be egy rendőr, menjen be egy akármilyen foglalkozást űző, vagy akár olyan sportoló, aki példát tud mutatni, vagy menjen be egy olyan ember, aki mondjuk esetlegesen tényleg ilyen hősként lett föltre, embereket mentett, vagy valami, az meséljen az életéről, ne egy ilyen valódi teljesítményt föl nem mutató magát aktivistának kiáltó rohadék. És nagyon remélem egyébként tényleg, innen üzenem minden egyéb ilyen dolognak, hogy én, amíg rajtam múlik, addig tenni fogok ezért olyan eszközökkel, amik legálisak, verbálisan, nonverbálisan, de tenni fogok azért, hogy ezek a dolgok nem érdekel az uniós szabályozás, nem érdekel, hogy ezek a dolgok ne úgy történjenek meg, hogy a szülők akarata.

Mindenki barátomnak is nagy napot kívánok, egy kicsikét jobb élethelyzetet. Levesz, good feeling a putyásban a vicsékkel. Nem sem mondok időjárás jelentést, de előtte majd a kérésztek is eleget teszek.

a Best of Pizza, amit már sokszor elmondtam, de hát úgy tűnik, hogy ezt nem lehet megúlni, most éppen Kókó úr kérése, ez a kedvese, és hallja, hogy milyen rádió műsort hallgat az ő kedvese. Such a long time ago. Na jó, elmondom, mikor magyarul. Sherwoodi erdőben nem ért más vad, mint Sanyi a malac. Nem üldözte más szerte a Sherwoodi erdőben, mint csónavadász. Csónavadász hosszú éveken keresztül kergette Sanyi a malacot, hogy nem kell sose csővégre kapja, mert Sanyi a malac nem csak nagyon okos malac volt, hanem kellően dörzsölt és furfangos és jó szagló érzékkel rendelkezett, ezért még mindig élt. Mert ha nem élt volna, kúr, hamar vége lenne ennek a viccnek. Na mindegy, a lényeg az, hogy egyszer aztán, hogy nem, mit a Isten, Csóna vadásznak elfogyott a lőszere az üldözés közben, és Sanyi a malac, miután említettem, hogy jó orra van és képpen törődött, és észrevette ezt a problémát, így bizony elkezdte kergetni a Sherwoodi erdőben, és Sanyi a malac Csóna vadászt. Csóna vadász futott, rettenetesen félzette a kis életét, de már Sanyi a malac majdnem beért, amikor Csóna vadász egyszer csak fölputott a fára. Igen, ez a bizony úgy van, hogy felputott, tehát nem felmászott. Felputott egy fára az erdőben, mert az erdőben fák vannak, pláne a Sherwoodi erdőben kurva sok fa van. Ezek közül az egyikre fölmászott jó magasra. És gondolta, hogy Sanyi a malac majd elólálkodik onnan. Nagyon szép szó, elólálkodik. És akkor majd ez jóra fordul. No de hát, Sanyi a malac nem volt rest, még nem volt hülye, mondtam, hogy furfangos volt, még csak kétszer. Lefeküdt a fa alá, és várta, hogy majd Csóna vadász onnan lepottyanjon. Jött a Sherwoodi erdőben az éj, a hideg komisz angolt tél. Tél éjszakában igen fázott. De aztán enyhült az idő, de Csóna vadász csak nem mert nem enni, pedig már 10-12 fok is volt. Nem tudta mit tegyen, hogy megszabaduljon Sanyi a malac. Éjszaka közepén a mentőtet eszébe jutott. A zsebében levő pici, ám de jó kis hosszú, apró papír zsebkendőjét, apró iciri-piciri csapatokra szétszaggatta, és Sanyi a malac azt hitte, hogy hóvasik és reggelre meghagyott.

Kukornak mondom, hogy dolgoznak azon a verzióján, ahogy majd a Sanyom alasz fog nyerni a történetben. Jó, de még az nincs kész. Na, In My Heart a folytatásban egy igazi szíveszóló felvételre megyünk tovább. Mindjárt mondok időjárás előrejelzést.

Szokott nézünk borulta az időt, nagyon szép avart lehet látni, nem csak előttünk, hanem itt ezen a fényképen is. Hogy mit is vegyünk föl magunkra, hát őszruhát, ősszem, itt vegyük a magadra. Csütörtökön kezdetben sok felé számíthatunk egyébként felhős időre, az azért napközben egyre több felé elvékonyodik, felszakadik a felhőzet, és csapadék nem várható, több felé viszont élénk marad az észak-észak-nyugati szél, délután 14 fok lesz a maximum hőmérséklet, hűvös lesz, de jön majd a meleg, szárazabb ősznapok némi melegedéssel. Azt mondja, hogy hogyha úristen, mennyire klámolni. Szóval pénteken majd a Dunától keletre többfelé élénk lesz az északi-északkeleti szél. Hajnalban mínusz 3 plusz 8 fok közötti minimumokra van kilátás, legmagasabb hőmérséklet 18 fok között alakul majd. Szombaton aztán a légmozgás gyenge mérséket tesz, keleten 11-15, másod 15-20 fokozi maximumokat nézhetünk majd. Vasárnap nyugaton és északkeleten élénk lesz az északi szél, hajnalban mínusz 1 plusz 10, majd délután akár 20 fok is előfordulhat, úgyhogy azért nincs minden veszve, aki szeretik a jó időt, és ki az, aki nem szereti, persze. Orvos meteorológia csütörtökön enyhe hidegponti tüneteket tapasztalhatnak az érzékenyek, magasba beáramló hidegebb légtömeg miatt. Fejfájás, migrén is előfordulhat, a szelesebb tájakon fokozódó fejfájás, valamint ingerlékenységet, nyugtalanságot is tapasztalhatunk. A közérzetünk is, vagy javulni fog, ha jobb lesz az idő, valamint naposabb mindenképpen. Továbbra is érdemes ügyelni a megfelelő folyadékbevitelre, hűvösebb időben pedig a melegebb réteges öltözet viselésére. Újtosan és a rövid nadrágos időnek lassan vége, sajnos közlekedés meteorológia írják nekünk még, hogy napközben többfelé élénk észak-észak-nyugati szél csökkentheti a járművek menetstabilitását, tessék ezért körültekintően tartani a megfelelő követési távolságot. Egyébként itt reggel köd volt, hogy ködre is most már fel kell készülni. Poldenekből még a parlagfű van velünk, illetve a gombák közepes koncentrációban kellene teljesség védekezni. A Balcsinál az észak-nyugati szél megélénkül, délután 18 fokot mérünk, a visszaméseket 13 fok, hogy hát sétálni, kirándulni alkalmas az idő arra is, csapadék ott sem valószínű, mindjárt mondok közlekedés információkat, persze. Ez itt a Super DJ Rádió, benne pedig Boris.

Na kérem szépen, az M1-es autóút 10-14-es frissítés szerint a déli szektorban az M1-es autópálya felé a Nagy Duna hidat is érintő munka zajlik, ezért a 17-es és 14-es kilométer között a két külső sávot lezárták. A két sávra szűkült szakaszon 10 kilométert meghaladó már a kialakult torlódás, készüljetek hosszabb menetidőre, atya úristen. Sokan menekülnek le az autóútról, így telítettek a sávok a környező utakon is. Aki teheti, kerülj el a környéket és válassza a másik úthoz. Nem lesz nehéz, hogyha nem indulsz el. Ha indulsz, akkor nehéz lesz, óvatosan. Na, szóval neked is mondom, mert nem tudom, hogy pontosan abban az irányba tartasz, de ahogy írod, akkor szerintem az ellenkezőbe. Ugyanis elkezdték a terelés bontását az M7-es autópályán Budapest felé, az M0-as autóputi csomópontnál. A 17-es kilométernél a két belső sem marad a forgalom, a kialakult kocsisor viszont már 2-3 kilométeres. Az M1-es autópályán Budapest felé vezető oldalán az erős forgalom miatt szakaszos tolódás alakult ki, Tatabányos Biatorbágy között Szárliget és Óvarok között tapasztalat a nagyobb tassolás. Na, az majd délutára abban marad. Az M5-ös autópályán Ócsa és az M0-as autó csomópontja között viszont még mindig jött az új terelés. A 22-es kilométernél jár éppen a Fülöves felé a külső sáv és az ellenkező oldal belső sávja ugye járható. Röszke felé pedig értelemszerűen a leálló és a külső sáv marad a forgalom. Fontos tudni, hogy aki Budapestre tart az M0-as autótra, ugye szeretne felhajtani az átterelt belső sávra, hogy ezt megközelíteni maradjon a saját módján a külső sávban. Ez a mai itiner, ma is mindenkire tessék vigyázni, Boriszkára, szétványokra, kerekvilágra, toszkasajtra és mindenkire közlekedésre, mert hogy hazavárnak mindenkinek oda is, ahova elindul.

Ugye nekem Szabja, hogy Székesfehérvár után egyébként a 81-es főúton Magyar-Almás térségében is aszfaltoznak, ott felváltalan a forgalom, ott is tessék arra figyelni, hogy hosszabb lesz a menetidő. Tehát még egyszer 81-es főúton Magyar-Almás térségében. Köszi Szabi, vigyázzatok ott is. Most Precious Love a fogyatásban, itt azért megyünk.

osztotta meg egy nagyszerű Debrecen kocsmáról való információkat. Ez a Stilo Verde Barak Péter Sörcik gyűjtő bejárása és körlevele alapján tette hozzá a saját felvételeit. De találtam egy frankó kocsmát a Nagykörös sarkától, ahol a Vaj nevű tejzabáló található, így írja. És hogy a pár méterre nyitnak a kicsit fura nevű Stilo Pub söröző hatalmas területtel, a jókora külsővel is még emelete is van, ami különösen jó a sörkínálat változatos minőségi 8-kerű menő kerület lehet egyébként, akinek ez tetszik, egyébként nagyon tiszta helységről beszélünk, és sörök irány a 8-ker sörösök, egész pontosabban azt mondja, különösen jó egyébként, hogy hatalmas külső mellett a sörkínálat változatos és minőségi, úgyhogy érdemes nagyon-nagyon jó helyen. Csak a Rákóczi téren van 6 sörivó hely, ez közülük az egyik, úgyhogy ez belefér. Péter Parag gyűjtés alapján, tehát mindenkinek ajánlja sok szeretettel. Stilo Beb, vagy Bab, hogyha jobban tetszik a hely, és természetesen itt is érdemes a mondás mondani, hogy fogyasszatok ma is felelősséggel, mindjárt jön majd az a bizonyos borisztó. Kedgen el a folytatásban közben, és jön a felvétel. Császi jobb azt felvétele.

Na kérdés, hogy kosokkal az élen, akkor itt a Boris Kopp 11 óra 11, azaz mindegy! Sok-sok egyessel is már is mondom a csillagállás előrejelzés. Csütörtökön ugyanis az elmúlt hónapokban is már rájött, bocsánat, a csütörtökön a vízöntőben előfordulő Plútó új lendületet ad így a kosnak. Az elmúlt hónapokban talán rájöttél, kedves kos, kik azok, akik valóban támogattak, és mely közösségben érzed jól magad. Besokom pöt az ablakot itt, mert olyan pittyegés van, hogy mindjárt fölborulok itt idegileg. Egy kis türelmet innen folytkod. Kizártuk a hangokat, szóval itt tartottunk, hogy a kosoknak eljött az ideje, hogy bátrabban építsék a jövőjüket. Bikák, lehet, hogy az elmúlt hónapokban sokat gondolkodtál azon, jó helyen vagy-e, és valóban azt csinálod-e, amit szeretnél, csütörtökön végre tisztában láthatod a következő lépést. Ikrek, egy tanulással, utazással vagy külfölddel kapcsolatos terv ismét aktuálisra vált, és most már sokkal határozottabban tudod, mit szeretnél, ne félj kilépni a megszokott keretek közül. Rákok, egy régóta húzódó kérdésben végre elindulhat a megoldás, de szükség lehet egy őszinte beszélgetésre is. Csütörtökön felismereted, hogy nem kell minden teret egyedül cipelni, nem hát, még mindig cipekedik. Oroszlán, a vízöntőben előre induló Plútó segített felismerni, hol van szükség több egyensúlyra, őszinteségre vagy kompromisszumra, egy kapcsolat most új szintet léphet. Szűz, kérem szépen, az elmúlt hónapokban úgy érezhetted, hogy túl sok feladat nehezedik rád, most megtalálhatod a módját, hogy jobban oszd be az energiáidat, csütörtökön érdemes egy apró, de tudatos lépést tenni egy kiegyensúlyozott élet felé. Mérlegek! A Plútó előre indulása segíthet megszabadulni azoktól a félelmektől, amelyek eddig visszatartottak attól, hogy megmutasd az igazi önmagadat, egy romantikus kapcsolat izgalmas fordulatot vehet, egy régi hobbid vagy alkotói terved is újra lelkesedéssel tölthet el. Skorpiók, az otthonoddal, családoddal vagy múltaddal kapcsolatos kérdések már végre tisztában láthatsz, és egy régóta húzódó helyzet is előmozdulhat már a holdpontról, lehetőséget nyílhat arra, hogy magad mögött hagyj egy régi sérelmet. Nyilasok, egy régóta hallogatott beszélgetésre végre rászállhatod magad, vagy olyan gondolatot fogalmazhatsz meg, amely pontos változást indít el, ne félj kiállni a véleményed mellett. Bakin Boriska, kérem szépen, az elmúlt hónapokban talán átértékelted, mire szeretnéd fordítani az idődet, valamint az energiáidat, most pedig elkezdheted a gyakorlatban is megvalósítani az elképzeléseidet. A Plútó előreindulása az anyagi biztonságoddal és önértékeléseddel kapcsolatos kérdésben hozhat végre előre lépést. Egy pénzügyi döntésnél érdemes hosszútávon gondolkodni, és nem engedni, hogy régi félelmeid irányítsanak. Milyenek az új félelmeim? Nem tudom, vannak félelmeim? Azt sem tudom, bizonytő. Az elmúlt hónapok belső változásai most egyre látványosabban megjelenhetnek a döntéseidben, a kapcsolataidban is, abban, ahogy önmagadra tekintesz, ne fél lezárni egy olyan életszakaszt, amelyet már kinőttél. Végül, de nem utolsó sorban, a halak horoszkópja, miszerint egy régi fédelem, csalódás vagy érzelmi kötődés fokozottabban veszített az erejéből, és végre könnyebbnek érezheted magad, csütörtökön érdemes hallgatni a megérzéseidre. Mint azt szerintem mindig érdemes, legalábbis, hogyha jók azok a megérzések. Természetesen itt még délig Boriskát hallatjátok, hogy itt a Super DJ Rádióban a Bakelit, és ez a Can't Get Enough.

0: Csinálni-e reprodukció?
1: Romantika csinálatban, de nem is lehet.
0: Katinka, Zsuzsi, Győzi és a Crazy Boys.
1: Ez a vágyom rá.
0: Nyomjuk meg együtt az év slágere 2025-ben. More, Savalero, Male!

Elképzeljétek, kedves hallgatók, egy ember nem is ehetné meg, akkor a burgert csinált egy nagy japán gyorsételemlánc. Hát ugye elég sok mindenben szeretnek ilyen kis termetük ellenére, lehet kompenzálnak ezeket a rekordokat, de a japán Burger Kingekben, vagy Burger Kingben jobban tetszik, időnként olyan szendvicsek is elérhetőek, amelyben négy szelet hús kap helyet. Ezek általában csak meghatározott ideig a kínálat részei, a marha pogácsák között pedig más és más feltétek kerülnek be. Olyan magasra azonban még ők sem emelték a szintet, mint egy bizonyos Wendy's, aminek a japán részlege hát meglépte egész pontosan alkotások nemes egyszerűséggel a Mega Wendy's nevet viseli, pofon egyszerűen áll össze, fogták az alapburgert, és nem kevesebb, mint 7 húspogácsát tömtek bele, 7 szelet sajt kisimet. Azt mondjátok, egy átlagembernek azért már biztosan megfekszi a gyomrát, a hústól és a bucikkal együtt 14 cm magas, a szendvics pedig hát 900 g-ot nyom, mondhatnánk, hogy kicsit hiány 1 kilót. Energia értéke pedig több mint egy 2000-es javaslat, viszont egy nap. A burger egyébként 7610 forintba kerül, és ezt is lehet menüben kérni krumplival, kólával, mint átlagos menü társait. Már a

például én napontak is van fesztiváleket, kicsit én megőrülök, de ettől függetlenül cuki a kezdeményezés, ugyanis fesztivállal ünneplik az Orsolyákat Kőszegen. Nekem van egy kis versem, hogy nem szakad, nem fagyott be a pocsolya, beleesett az orsolya, lábán maradt a korsolya, nem volt őszinte mosolya, vagy valami hasonló. Na, 25. alkalommal rendezik meg, és a sokkal fontosabb, október 17 és 18 között az Orsolya napi vásárt és gasztronómiai fesztivált a Jújcsis Vár Művelődési Központ és Várszínházban, Kőszegen. A rendezvény előzményét Kőszeg egykori nagyvására az Orsolya napi vásárat volt ennek előzménye, amely évszázadokon keresztül adott lehetőséget a helyi kézművesek termékeinek és a környék terményeinek eladására, csak akkor még nem hívtak ilyen hülye neven, hogy fesztivál. Közölte Polca Zoltán, az intézmény igazgatója, hozzáfűzve jelenleg is a Kőszeg hegyalja települések kéznövesei adják a portékák úgymond minőségi alapját. Tehát a kéznövesek közül ilyenekkel találkozhatok kint, hogy borászok, méhészek, virágkötők, paparagók, gyöngyfűzők, csuhébáb és terményjáték készítők, tojásfüstők, szalma, folók, helyi civil szervezetek is érkeznek majd, sőt ott ezek a környék művészeti együttese is, amiket tulajdonképpen kulturális műsorra szórakoztatják az érdeklődőket a Föltéren és a Jurisis Vár területén. A történelmi belváros egyedi hangulatú Terei utcái azért biztosítják a helyszínt és a hangulatot is, ahol 150 vásáros kínálja majd a portékáját. A gasztronómiai fesztivál szervezői a hagyományápolás és a kóstolt termékek megbecsülése, valamint a környezetvédelmi szempontok alapján is kérik a vendégeket, hozzanak magukkal nem eldobható poharat, mármint hogy újra felhasználható, minden poharat el lehet dobni, újra felhasználható poharat, tányér, tevőeszköz. A rendezvény mindkét napján egyébként lesz főzőverseny is, Művelődési Központ a Civil Ízek utcájában a Diák sétányon, eddig 40 civil szervezet nevezett erre, több közösség kínál majd sütiket, kész ételeket, a megszokott bográcsételek mellett ritkán kóstolt csemegékkel is találkozhatnak majd az érdeklődők, és ne felejtsük el, hogy a kézműves vásárosok is folyamatosan kínálják majd a portékáikat, miközben szombaton és vasárnap a Főtéren és Jurisis Várban kulturális programok szórakoztatják a, fontos tudni, ingyenes rendezvényre érkezőket is mindenféleképpen. Aztán hadd menjek el még egy hírt így gyorsan, mert talán egy picikét, ez még ennél is fontosabb, és minden évben meg szoktunk kerülni, mert ez annál is inkább, mert a hírszerkesztőm, a kedves Krisztina szintén hát látássérült, és elféleképpen tud egyébként nagyon jó teljes életet élni, biciklizik, kirándul, rendezvényeken részt és segít a társait. Úgyhogy ma van a Fehér Bot Nemzetközi Napja, október 15-én a világ minden táján egyébként ünneplik ezt, illetve nem ünnepeljük ezt, hanem emiatt figyelembe hozzuk, hiszen ez nem ünnepelni való, de fontos tudni róla, hogy igenis embertársak egy része nehezen vagy egyáltalán nem lát. A fehér bot nem csupán egy segédeszköz, a függetlenség, az önállóság és az emberi méltóság szimbóluma is, 1970 óta ünneplik egyébként ezt hivatalosan, a vak és gyengén látó emberek mindennapi nehézségeire, társadalmi elfogadásuk pontosságára. Természetesen ezt megint azt mondom, hogy ez nem ünnep, hanem igazából felhívás, ezen mindig van e tekintetben is tennünk, az akadálymentes környezet megteremtésének szükségessége fontos dolog. A fehér bot az sokan a biztonság és tájékozódás eszközeként is ismerik, de egyébként törvény is kapcsolódik hozzá, ugyanis ezt érdemes tudni, a forgalomban fehér bottal közlekedő személynek elsőbsége van. A látássérültek számára ez az egyszerű eszköz a világ érzékelésének kulcsa, segítségével úgymond önállóan közlekedhetnek, dolgozhatnak és teljes életet élhetnek. Több civil szervezet és intézmény dolgozik nap, mint a pazért, hogy látássérült emberek egyenlő eséllyel vehessenek részt a társadalom életében, és ez még hozzátenném a rengeteg önkéntest, akik tényleg pénz nélkül pusztán csak szívóságból teszik ugyanezt, empatikusabbak és segítőkészebbek leszünk egymás iránt ezek miatt is. Egy kedves szó, egy felajánlott kar, vagy néhány plusz perc odafelé, egy hatalmas segítés lehet annak, akik számára látás nem természetes adottság. Viszont ezt annyit mondani én a saját szavaimmal hozzá, hogy viszont a segítséget annak szabad felajánlani, aki utána ezt, ha valaki azt mondja, köszöni szépen, de nem kér, annak a füves széleját tessék tiszteletben tartani, és nem ráerőltette segítségünket, mert abban többet ártunk, mint használunk. Hát ennyit arról, úgyhogy gondoljunk ma különösen a

még egy világnap, és köszönöm szépen Anettnak, aki az egyik kortárs segítője ennek. Újraélesztés világnapját tartják, úgyhogy Tatabányára, aki ellátogatna, vagy Tatabányán él, szeretne sok mindent megtudni, illetve a gyakorlatban is megtapasztalni, hogyan lehet életet menteni. Mert nekem is volt erre szükségem, akkor ezt a bizonyos újraélesztési gyakorlatokat és különböző információkat, illetve az ezzel foglalkozó külön karitatív szerzeket is meg is félkedhetik. Egészen pontosan holnapi nap folyamán 11 órakor, ne felejtsétek el, újraélesztés világnapja holnapi nap folyamán, egy Tatabányán Árpád téren bemutató, és egy picit talán edukálás is. Úgyhogy vegyetek ott is részt, minél többen életet menthettek.

Chanel és unoka testvéremnek is, és persze minden más Teréznek is boldog Teréz napot kívánok. Boldogságos a görög eredeti a nevük, a Teréznek jelentése hőség, horóság, nyár, aratás, születés, a vadászat. Boldog névnapot nekik még egyszer. Tehát vannak érdekes másodlagos névnapok is, érdemes tudni, hogy ma ünnepel velünk Rella, Aurora, Berény, Telma, Aurélia, Aranka, Hedvig, Bruno, névnap is Terézia, névnap is van magásodlagosan. Holnap majd a gálok, egészen pontosan, akinek a keresztneve Gál, az iddogálhat egyet a névnapjára, persze mindenki más is, aki köszönti őt. A szülcsenapjét ma is mondanám, nagyon boldog szülcsenapot kívánok mindenkinek, akinek ma van, majd ma tartja, boldog szülcsenapjét. Jövőnceben a folytatásban Tepes volt, Remis, Ren, Vészensvel, az Ádolgozó és jön az Isznogród.

17 éve történt el a napon, hogy kivégezték Kohóth Vábak alapján Rajk László. A Tanú című film nagy részben az első részhezzel is foglalkozik, érdemes megnézni. 1945-ben halálra ítélték és kivégezték például abban a francia politikust a nácikkal folytatott kollaborálás vágyával. Aztán kérem szépen, 1988 óta tartjuk, ugye, ahogy említettem, 38 éve a Nemzetközi Fehér Bolta napját, a Vakok egy gyenge lett a világnapját. Nézze, 18 éve született Evangelista Torricelli, itáliai fizikus és matematikus, ugye a Torricelli törvényről beszélünk, ismeretes. Ezáltal 19-ben Betlen Gábor erdélyi fejedelem birtokába került a Pozsonyi várban őrzött Szent Korona. Már megemlékeztem a múlt héten erről a történetről, ugye. Kicsit agyaltunk is ezen. 2076 éve megindult a menet rendszerint egy postakocsi járat Bécs és Buda között. 2011 éve Bonaparte napollan megérkezett a dél-atlanti szentről a szigetére, ahol ugye megkezdte haláláig tartó számüzetét. Igazából nem megkezdték, onnantól kezdve lesz számüzet, de hülye mondat ez. 192 éve halt meg Boráros János Pestváros főbírája, alpolgármester a Boráros szélet, ugye elnevezve. 182 éve született Friedrich Wilhelm Nietzsche, német idealista filozofus, professzor is volt. 146 éve végre elkészült a kölni dom, figyeld, mennyit kellett már érni. 632 évvel az építkezés megkezdése után már el is készült, nem kapkodták el. 145 éve megsütött P.H. Wodehouse, angol-amerikai író, hogy a Forduljon Space Miss az írója. 132 éve Párizsban letartóztatták Alfred Dreyfus zsidó származása francia vezérkari tisztet kémkedés és hazaárulás vágyával. 109 éve született Fábri Zoltán, háromszoros Kossuth Díjas film és színházi rendező, színész és festő, a Hunnia filmgyárban kezdte egyiket a pályafutását, hát rá is emlékszünk ma.

weboldalnál is köszönöm tőletek, a Deeper Pillan alól felvétele lesz. Ma még egyébként Gabót is hallhatjátok 18 órától, érkezik az ide is. Kínál nektek jó hangotot, de minden időben is a Super DJ Rádiót hallgatni, hiszen a legjobb zenékkel jelentkezünk, hangulatot karban tartunk, újraélesztünk, és mondjuk úgy, hogy felejtünk. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmeteket, ez volt a Boris Kert műsor. Ebétez jó étvágyat, és persze a csütörtökön már kispénteki hangotot remélem sikerült meghozni. Sziasztok!

Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal.

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620-2271-756. Hungarian Web Radio Station. Super DJ.

Délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. Rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.

DJ. Radio Hungarian Web Radio Station. Web Radio Station.

0: gentlemen, welcome to the tunnel.
1: Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal.

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen, tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
3: Igen!
0: Ó, na végre!
4: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.

Ilyenben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. Rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-tól 20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban. Web Radio Station. Super DJ Radio.

0: Csak zene, felesleges hírek nélkül. Super DJ Rádió. Csak zene.
1: Tokyo FM. Watashi Akashi. Mérite particulièrement l'attention.

0: Verjük fel az alvókat.
1: Mi emlékeket ébresztünk.
2: Ez
1: a Super DJ Rádió.
3: Csak zene, felesleges hírek nélkül. Super DJ Rádió.

Hol volt, hol nem volt. Élt valahol a világban egy fiú és egy leány. Az égiek véletlennek tűnő akaratából talán egymásra találtak ők egy varázslatos éjszakán. És mivel a mondás úgy tartja, hogy véletlenek már pedig nincsenek, ezért e mesebeli történetről úgy hívják,

0: Véletlenek nem léteznek, csodák pedig vannak, boldogan élnek, míg meg nem halnak.
1: 100% sláger, megállás nélkül. Ez a Super DJ Rádió, neked zenélünk.
2: Hát szeretettel köszöntök minden kedves Super DJ Rádió hallgatót. Határon innen, határon túl, ott is, ahol a kis kultafarkú malasztúr, érezzétek nagyon magatokat. Én Kukori bácsi vagyok, aki az elkövetkezendő két órában megpróbál szórakoztatni benneteket. Bízom benne, hogy sikerül, hát már nagyon hiányoztatok, megmondom őszintén. De hát, nehéz a bányász élete. Ebben a dal... Ja, ez nem az a dal. Kívánok mindenkinek nagyon jó fülelést, hogy örülök, hogy újra itt lehetek köztetek. Jelenleg szóló dal pedig a Baltimore és a Tarzan Boy. Kívánok mindenkinek nagyon szép kora délutánt, és majd estét is persze. Jó fülelést mindenkinek.

mai adásban természetesen lesz minden, mi fülnek ingere. Igyekszem egy kicsit nosztalgiázni, lesznek viszonylag új dalok, legalábbis régi dalok új köntösben, és lesznek nagyon-nagyon régi dalok, például 50 éves magyar slágereket is hozok néktek, kedves Super DJ Rádió hallgatók, hát bízom benne, hogy örömötökre. És hát szeretettel köszönteném a Vibereseket is, már nagyon sokan itt vagytok, nagyon szépen köszönöm, hogy megtiszteltek. Itt van kedves is a család, itt vagyunk, csodásan szép délután kívánunk neked, kedves Kukori bácsi, Erdélyből, Erdőszentgyörgyből. Az így a család már vár téged, örülünk neked, hogy itt vagy. Csodásat kívánunk mindenkinek, mindig jó, hogy hallhatunk. Hát köszönöm, hogy megtiszteltek és aranyosak vagytok. Úgy szintén nagyon örülök, hogy itt lehetek. Itt van kedves Mihalovics József is, szia Gábor, üdv néked és a hallgatóságnak. Hát köszönöm József, hogy itt vagy, remélem minden rendben van és már otthon vagy, nem robotolsz, mint szoktál. Kedves párodat is szeretettel köszöntöm. Itt van velünk kedves Mazsi is. Szia Kukori bácsi, jó adást és sok fület kívánok néked. Encsike is fülám kívülről, hát Encsike is, és kedves Mazsi is, nagyon szép délutánt kívánok nektek, kellemes fülelést, és örülök, hogy jelzitek, hogy itt vagytok velem, ez egy nagy bíztatás nékem. És itt van velünk Csörgő Zsolt, Zsoca is, hello Kukori bácsi, hát hello Zsoca, jó fülelést kívánok. Hey József, hát otthon robotolsz, de remélem így kellemesebben telik, hogy jönnek a jobbnál jobb zenék. Hát kellemes fülelés mindenkinek. És köszönöm, hogy itt vagytok. Szervusz Laci bácsi, ő a Viberen kívül örökkel kritizálom, és egyben gyógyítom is már, ahogy ő szokott

Szeretett Viber, kedves Bagy, ezt is a hegesztő csorvásról. Szia drága Kukori bácsi, helyre hiányoztál már nekünk, néked és minden szuper hallgatónak, akik ismét a legjobb rádiót választották át. Köszönöm szépen, örülök, hogy hiányoztam. Nem örülök, mert szívesebben lennék itt veletek, de hát ilyen az élet, Babocsai néni. Köszönöm, hogy itt vagy, Bagy, ez. Remélem már a munka vége fele. De ilyen hamar kívánom néked, és hát kedves Mazsi megosztott egy csodálatos hírt, hogy most az adásom előtt tudta meg a gyermekeitől, hogy kislány unokája lesz. Hát kívánok majd nagyon-nagyon sok boldogságot, egészséget, hosszú-hosszú évtizedeken át. Ez nagyon jön bizony egy drága leendő nagymaminak. És már is megyünk hazai vizekre, vagyis jövünk, bocsánat. Majd kapom az instrukciókat megint, mert rosszul fejeztem ki magamat. Jön a Szénia Láz. Itt a Super DJ Rádióban.

Hajszolj, hajszolj! Még fejre nem állok! Gyerünk, gyerünk! Ej, kedves, megtudtam, hogy kedves Encsike nem vigyázott rendesen. És hát a telefonjának annyi lett. Hát bizony, bizony, ilyen az élet. Hát bízom benne, hogy hamarosan megjavul minden, és hát itt tudsz részt venni velünk, mert azért hiányzom, megmondom őszintén. Pusika, Encsike!

igen, gondoltam, hogy vagy ezt nem bír a vérével, és melózik ezerrel, úgy, ahogy József is. Hát teljesen hamar a munka, és hát bízom benne, hogy szeretitek, amit csináltok, mert máskülönben nagyon-nagyon nehéz. Hát tudom, nagyon jól.

meséljetek, hogy mi történt azóta veletek, mióta nem találkoztunk. Kíváncsi vagyok. Remélem sok jó történt veletek. Kedves Super DJ Rádió hallgatók, a Viber számunk 0670459595. Nyugodtan zaklassátok a műsorvezetőt, hisz szereti!

És természetesen szeretném megköszönni a délelőtti adását kedves kollégámnak, Boriszkának. Köszönjük szépen, bár én nem tudtam hallgatni, mert az igazak álmát aludtam éjszaka után, de biztos vagyok benne, hogy kitett magáért, és jó szórakoztatott benneteket, kedves Super DJ Rádió hallgatók. Köszönjük, Boriszka, visszavárunk.

És hát igen, igen, most egy kis lágy külföldi dallam fog a afrikán és földrészről. Liniho, Mr. Ken Dono előadásában, csak azért, mert szeretem.

Laci bácsi, mi lenne a találkoznál a régi csibészekkel? Ugye milyen fantörpikus lenne? Én is várom már nagyon, hogy legyen majd az általános iskolai osztály találkozó, de hát nem akaródzik még. Hát pedig már igen, csak hány éve? 46. Akkor fejeztük be. De rég volt. De most pedig következzék Mike Oldfield és a Moonlight Shadow. Hát már régen hallottam.

Laci bácsi, ennek nagyon örülök. Írja, hogy ma jön egy gyermekkori barátja hozzájuk látogatóba. Hát Laci bácsi, ez nagy öröm akkor. Kellemes dumcsizást, érezzétek jól magatokat.

havazva a munkába, pedig megkérdeztem volna Józseftől is, hogy nézte a meccseket. Én amit tudtam, néztem, de hát sajnos dolgoztam akkor, mikor jó meccsek is voltak, azokról lemaradtam, és én már így ismétlésben nem igazán szerettem, de hát ez nagyon jó időszak nekünk, akik szeretjük a focit, ugye József? Na jó van, nem zavallak a munkába, csak folytasd.

És már is következik a Queen Radio Giga, itt a Super DJ Rádióban, eredeti verzió.

Igen, ha emlékeim nem csalnak, akkor ez volt a legutóbbi film, amit moziban láttam, a Freddie Mercury-hoz szóló film. Természetesen a hátsó sorok egyikéből is, hogy a filmre is legyen rálátásom. Szerintem jó volt. Igen.

következő dallal ismét hazai vizekre vezünk. Csak annyit mondok, hogy Magyarország.

igen, egy csodás dalt neves előadó művészeink énekelték, hát csodálatos. Hát vigyázzunk erre a kicsinke országra, ami persze nagy, hisz ez a mi hazánk. Most pedig szóljon Fancy, és a Bolero.

Servus, kedves Ugicám, aki Ildikó és Hajas. Kívánok kellemes fülelést csak a családnak. Örülök, hogy itt vagy. Érezd jól magad. Én is örülök, hogy itt lehetek.

És hát megérkezett Viberre kedves jamaikai Nándi is. Szia Kukoribá! Jó Ardit, sok fület. Hát köszönöm szépen, örülök, hogy itt vagy. És hát természetesen üdvözlöm mindenkit. Üdv mindenkinek, jamaikai Nándi. Jó, hogy itt vagy, kellemes fülelést.

már is megyünk Gina G előadásával tovább. Ön a Super DJ Rádiót hallgatja. Ahol Kukori bácsi csűri csavalja néktek a hangegyeket és stílusokat ezerrel. Hisz tudjátok, emléket ébresztünk. Kellemes fülelést mindenkinek!

Kedves amerikai náni, az az igazság, hogy a kérésednek most nem igazán fog tudni érvényt adni, ugyanis azt nem engedélyezik ebben a rádióban. Mondjuk én állandó lázadó vagyok, én szoktam néha kivételt tenni, de most nem teszek, mert a Grinch fülel. Hisz tudjátok, már közeleg nagyon a karácsony, ezt majd fel is idézem, majd a műsorom vége fele, majd teszek be egy karácsonnyal kapcsolatos dalt, most már minden adásomban fogok betenni egy ilyet, csak azért, hogy is érezzétek a törődést, kedves szuperek.

igen, igen, mert ugyanis jamaikai Nándi azt írta, hogy kicsit héderelek, ha horkolnék fél óra múlva, tegyél fel valami pont-pont-pont zenét, azt utálom, arra felébredek. Hát, figyelj rám, ha elalszol, akkor kellemes pihenést kívánok. Hát pihenni kell az embernek, és hát nem igazán zavarnálak meg kellemes időtöltésedben. De most következik egy olyan dal, amiben nagyon sokan nem nagyon nőhettetek fel, hisz nagyon fiatalok vagytok. Egy 50 éves dal következik a Gemini együttes előadásában. Ne felejts el!

Sajnos megmondom őszintén, hogy kedves Rita nénire gondoltam, akinek nagy vesztesége volt a mai nap. Hát igen. Hát emlékezz, kedves!

0: Hungarian web radio station, Super DJ Radio.
1: Ez pedig már, kedves hallgatóim, az Abba és a Dancing Queen.

köszönöm, kedves vagy, ezt nagyon jól vagyok. Bízom benne, hogy te is és élvezed a kellemes zenéket a munka közben. Remélem hallod is. Köszönöm kérdésed.

és kedves kollégám és barátom mit írt a Viberre? Lökjet főkakas, hát lököm, lököm. Szervusz, kedves

Kedves vagy ez? Nagyon aranyos vagy, köszönöm. Azt írja, hogy így, hogy itt vagy, már a munka is öröm. Hát köszönöm szépen, aranyos vagy, megtisztelő. Jó fülelést kívánok.

Hát igen, igen, Laci bácsi pedig már írja, hogy ez, hogy karácsony dalokkal fogom zaklatni, és akkor fejébe jut a sok sütés meg a főzés. Tényleg, Laci bácsi, mi volt a menü mára? Mesélj!

hozzá. Hát majd taglaljad, légy szíves, Laci bácsi, hogy mit takar ez a kárpáti bolzacska. Kíváncsi vagyok.

taglaljad, hogy mit jelent ez a zakres póló, igazán fini volt. Mesélj! Nem baj, most a Paradise-ok következik, és a Bailando itt a Super DJ Rádióban.

az igazság, hogy megnézhettem a Google-ba vagy akárhol meg mindent, de jobb a emberektől hallani, hogy mit akar az a kifejezés, amit írtak. Szerintem legalábbis így van.

Hát ez természetes, aki közel áll hozzánk, akkor persze, hogy megtiszteljük, hogyha valami bánat ér, vagy ha öröm éri, akkor is. Hát nincs mit, kedves fogadőszinte részvételmet.

Hát igen, igen. Kedves Mihalovicsi József írja, hogy mondjuk Macsak külhonikaja van, legalábbis ezt kérdezi tőlem. Mondjuk én ebédre tenyaki csirkét ettem, mézes, mustáros, szezámmagos, finom volt. Hát kedves egészségedre. Kedves Démer barátom is kirakott valamilyen, sok rizsa van benne, meg csirkének a kapirgáló részét látom benne, de szintén valami ilyen távol-keleti étel. Egészségetekre, látom, van benne jó sok csípős is, paprika is, de az a bonzacska, az még mindig nem derült ki, hogy micsoda, vagy bolzacska. De nem baj, most Kovacski meg a Vega következik, kedves hallgatóim. A fehér holló itt a Super DJ Rádióban.

Csukolom, kedves szabados Melinda, csodálatosan szép délutánt kívánok, teljen hamar az a fránya munka, kellemes fülelést kívánok. És hát kedves barátom, Robi, köszönöm szépen a jó kívánságokat, néked pedig kellemes fülelést, remélem már otthon vagy, családod körében. Szép estét mindenkinek, érezzétek jól magad.

Mi az a kárpáti bolzacska, a terem kupolája teki? Hát én ezt egészen más néven ismerem. Hát az valami csodálatos kaja. Hát a reszelt burgonyás palacsinta tésztában. Hát én ezt úgy...

Hát egészségetekre. Na hát, csak kiderült. Jó, hát én egyiket se tudom, kedves Laci bácsi, én nem tudok sütni se, meg főzni se, szóval ez nem opció nálam, de így most már, hogy megmutattad, rájöttem. Ez egy hónapban majdnem mindig egyszer van nasinak nálunk, többféle ízesítésben.

Kedves Bazsi kolléga is megérkezett, hajrá Debrecen! Szia Kukori bácsi, jó műsort, jó hallgatózást mindenkinek! Köszönöm néked is, és akkor majd adás után rácsörgök, ha ráérsz.

És hát kiderült, hogy kedves kollégám Drémer milyen ételt fogyasztott. Zarakres póló egy hagyományos iráni ünnepi étel, amelyet basmati rizsből, savanykás vörös borbolya bogyóból, zavelsz készül. Gyakran sáfránnyal ízesített csirkével vagy más húsokkal tálalják. Különlegességet a vörös bogyók élénk színe, az édes savanykás ízvilág és a sáfrány aromája adja. Iránban elsősorban esküvőkön, családi összejöveteleken és más ünnepi alkalmakkor fogyasztják. De az Egyesült Államokban például háladáskor is előfordul az asztalon. Hát köszönjük szépen az információt, kedves Dreamer! Ez pedig már Captain Jack, itt a Super DJ Rádió.

Hát valószínű, hogy jamaikai Nandi elúthatott, mert hát nem tudtam olyan zenét adni, ami neki kellett volna arra, hogy felébredjen.

Az igazság, kedves Mihalovics József, hogy ő egészen más stílusú zenét kért volna. De mindjárt megnézem, hogy ez segít. Jó, erre más szoktam válaszolni, de mindegy. És nem sokára hazai vizekre elvezünk, szóljon Kovács Kati, ismét egy 50 éves dal. Egy hamos arcuk is.

0: És már is jöjjön akkor az ébresztő dal a Scootertől.
1: And close your eyes, feel the energy inside. Chili Bo, Chili Bo, Chili Bo. Fire!
0: Fire! Jajaj, az nálunk a cringe.

És Mai Beren bejelentkezett Trefi János alias. Hello! Szeretném üdvözölni a BMW gyár összes munkatársát, de legfőképpen a feleségemet, Melindát. Együtt dolgozunk, és kitartást kívánok mindenkinek. Meli, szeretlek, köszönöm. Ugyan már nincs mit köszönni.

Látod, mi lett a vége? Hát készülünk a télre. Szervusz, Doki bácsi! Jó munkát kívánok, kedves Évi, üdvözöllek téged is, kellemes felkészülést. Nagy simogatás.

Janeiro. És a Viber-en üzent kedves Tréfi Melinda, sziasztok! Köszönöm szépen, én is üzenem férjemnek, Tréfi Jánosnak, hogy én is nagyon szeretem őt. Hát I love you, kedves fiatalok! És akkor kedves Lakner Tamás, az alias Doki, szia Kukori bácsi, téli készületek közben hallgatlak, hogy meg ne fagyjon Évi és a kutyuk. Kellemes napot kívánok néked és mindenkinek. Köszönjük, kedves Doki bácsi! És hát akkor húzd meg jobban, menjen a munka! Aki ott van, mindenki húzza! Samba!

0: legnagyobb kedvencekkel a nap 24 órájában.
1: És már is következik Laci bácsinak és barátjának a dal az Eddától, veled vagyok!

0: it out. Give me a D!
1: És a D-es vágányra megérkezett az Entrance! Itt a Super DJ Rádióban!
0: Give me a O!

Kedves Győri Zoltán is, szép estét kívánok, így csütörtök este, jó munkát kívánok. Vajon az Edda kinek kiállt ilyenkor a zenébe? Hát Laci bácsinak.

0: Megéri ezért küzdeni, haver?
1: És akkor jöjjön a Kuplung zenekar. Kedves Laci bácsi párjának. Tényleg fáj.
2: Vigyelem! A peronon szerelni bálom.

a könnyű. De hát nekem egyszerűbb van, de tökéletes. Hát kellemes munkát és jó fürelést kívánok csak a családnak. Nagy simogatás a kutyuknak.

Igen, most pedig külföldre megyünk, szóljon a Too Young. Csak azért, mert szeretem. Jó fülelés, és ne képzeljétek el, már csak 20 perc van az adásomból. Nagyon gyorsan eltelt ez az idő, de hát ez miattatok van, mert itt vagytok velem. Köszönöm, hogy itt vagytok, és ne feledjétek, 18 órától érkezik hozzátok Gabó. És, tehát magyarul azt jelenti, hogy ne menjetek sehova, hisz érdemes a Super DJ Rádió műsorát hallgatni. És 20 órától 21 óráig Kőszegi Gabi is érkezik hozzátok a Super DJ Rádióban. Érdemes minket hallgatni. Ugye, hogy ugye?

mert Bagyesz az üzent, hogy húzd meg jobban, menjen a munka, Bagyesz a varratot röhögbe húzza. Ez nagyon jó rím volt. Hát akkor próbálj meglazítani, szóljon Hofi!

Doki Kám, Robi üzen neked, azt üzente, hogy mondjuk erdő mellett nem jó lakni, ottan fát kell hasogatni. Dokinak üzenem, vegyen brikettet. És akkor jöjjön nem sokára ismét az Abba.

És akkor, kedves Robikám, mondanám, Doki válaszát, Pálcika vicce helytálló, hisz munka közben nem kell hajháló. Ott a pont, Doki!

kedves Magyar, örülök, hogy itt voltál. Hát sajnos legközelebb csak egy hét múlva tudok valószínűleg jönni, mert hát a munka nem esít messze az alma fájától. Köszönöm, Magyar, hogy itt voltál, te is, és egy kellemes estét kívánok.

csak beszúrok, mint említettem. Fancy előadásában következik egy dal. Igaz, hogy ez már a Jingle Bells végét jelenti, de hát akkor is kapcsolatos vele. Ugyanis ez a dal címe, hogy Jingle Bells and...

Bizony, nagyon gyorsan elrepült ez a két óra. Kedves hallgatóim, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velem. Határon innen, határon túl, ott is, ahol a kis kultafarkú malasztúr, de ne menjetek sehova, hisz Gabo érkezik hozzátok perceken belül egészen 20 óráig. 20 órától pedig Kőszegi Gabi fog benneteket zeneileg elkápráztatni. Érdemes továbbra is a Super DJ rádiót hallgatni. Nekem ezután már csak a búcsúzó dalom maradt hátra, szokásos Dániel Figelgőtől. Elmegyek, de ti innen menjetek sehova, hallgassátok a Super DJ rádiót. És nagyon szépen köszönöm mindenkinek a jó kívánságot, hasonló jókat kívánok én is néktek. Legyen szép az estétek, vigyázzatok magatokra és egymásra. Aki beteg, mi hamarabb gyógyuljon meg. És még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Velem legközelebb, majd nap felkelte felől számítsatok jövő héten. Köszönöm szépen még egyszer, hogy kitartottatok velem. Sziasztok!

széna egyik legkeresettebb vokalistája volt. Egyébként ő énekelt annó a Got You So Many Times című slágerét is, ami pedig most tőle szól, az a Rising High. Szárnyaljunk tehát magasabbra!

szépen. Dal egyébként Celine Dion műve, akiről mostanában elég sokat lehet hallani. Úgyhogy pörögjük is tovább vele. Tehát Celine Dion nálam a lemez játszani, és a My Heart Will Go.

Ugye tőlük már sokszor játszottam nótát, és fogok is még. A dal a Jesus on the Records. Jézus a bakeliten. Igazi korona a mai napra.

és Bocsi pedig közöttünk vele. Már találkozhatatok így az ételen keresztül, remélhetőleg. Szevasz, Bocsi! Mondhatni, hogy ő a legfrissebb Super DJ rádiós műsorban.

zenéket pedig Daniel Bowie és Roy Rocks váltja. Az év ugyanaz, 2008-ban járunk tehát. A nóta pedig valahogy magyarul úgy fordítható le, hogy ne játsz az agyamba. Stop playing with my mind.

Ez itt a Super DJ Rádió, velem Gabóval, a Millennium Groove-ot halljátok. Még egy fél órát vagyok veletek, aztán jön majd Kőszegi Gabi, kicsit korábban, ahogy megszokott volt. Mondhatjuk, hogy kicsit beugrik hozzátok, de még maradjatok velem, úgy, hogy...

Speed Connection után pedig a kultúra veszi át a szerepet itt nálunk. Az előadó a Culture Beat, a dal címa Your Love. 90-es évek Eurodance ikonjáról van egyébként szó, de gondolom ezt a nótát már sokan ismeritek, lehet, hogy nem ebben a köntösben, amelyet egyébként Dabruk és Klein készített.

És akkor, hogyha egyszer itt voltunk már az előzőekben a munkánál, akkor menjünk is tovább a Get Drillant Workout, hogy Szabinak is jól esen a munka, meg persze a hegesztőknek. A dal, amivel megyünk tovább,

Paranót a címe, The End. Még nem vagyok ennek a mix sorozatnak a végén. A következő negyed órát viszont pár igazi jó kis nótával fogok majd zárni. Ami pedig jönni fog, az a Rainfalls, Arti Cabrera és Lisa Pure kettősétől.

Gyönyörű szép jó estét kívánok mindenkinek! Sziasztok szuperek, sziasztok éjszakai baglyok! Mikrofon és a lejátszó mögött szerint jó magam, Kőszegi Gabi! Jöttem egy kicsit leváltani az autó DJ-t, amely folytatni azt, amit Gabó elkezdett. Meg is ragadném az alkalmat. Megköszönöm Gabónak a két órát. Szuper zenék pörögtek itt a Szuperen. Így csütörtökön. Hamarosan közeledve a hétvégéhez. Van egy Viber számunk 3670-4595-995. Szigorúan kihangsúlyoznám, nem emel díjas. Tessék megragadni a telefont, aztán mehet a Zűzi Party. És persze azt se feledjétek, hogy szuper DJ emlékeket idézünk. Ami pedig a mai zenei palettát illeti. A tracklist alapján ez egy erősen 96-tól 2002-ig igazi elektronikus klubzenei világra épülő mix lesz, amely klasszikus house-ból, majd hard house-ból, viszont lesz itt egy kis rave is, és a vége felé persze, ahogy szoktuk, jönnek majd a dallamos trendzenék.

pontos idő pedig 8 óra 4 perc, ami azt jelenti, hogy hamarosan megnyitjuk a bagoly naplót, ami azt jelenti, hogy megnézzük, kik azok az éjjeli baglyok, akik itt vannak velünk. És a TV sorozat helyett a Super DJ Rádiónak a hallgatását választották.

És akkor engedjétek meg, hogy meg is kezdjük ezt a ma estét. Hozzuk azt a bizonyos klub hangulatot, amit ígértem. Elsőként indítanék egy lyukkal. So in love with you. Amikor is az a bizonyos szerelem ott van veled. Beat House hangzás. 90-es évek. Jó kis szólos vokál. És amit hallatjátok, itt van még a klubos ritmus szekció is. Kérem szépen, amikor a house és a réves dallamok keverednek.

folytatásra pedig szintén egy jó kis house hangzás. Az elkövető pedig nem volt más, mint Billy Hendrix. A Trian Vandal közösen 2011-ben megalkották ezt a nagyszerű slágert, ami a Body Shine névre hallgat.

És amit ígértem, itt az idő, hogy nyíljék a Bagoly Napló. Első megállónk Erdély, Herdő, Szentgyörgy. Elsőként itt van az is a család. Felkapjuk őket Erdélyből. Hiszen Isa Isti mindig itt van velünk. Egy igazi szuperarc, aki az igét Erdélyben, Erdőszentgyörgyben terjeszti nap mint nap.

És kedves szuperek, kedves baglyok, itt van a következő mókolásom. 1996. április. A bűvös szám. Amikor is a hollandok kijöttek ebben a nagyszerű slágerrel. A formáció pedig a Clubheads. Az igazi klubfejek. És ez pedig a Club Hopping. Amit tudni kell egyébként a csapatról. Igazi, könnyen felismerhető motívumok. Azok a holland motívumok. Feszes dob. Rövid erős zenei frázis. És a folyamatos hajtás, amikor nyomatod a zenét. Főleg az autóba. Igazi autókázó zenék ezek. Ajánlom figyelmébe Ladás Szabi barátomnak, aki másodiként jelentkezett be ide a Viberre. Még pedig az, hogy Bagoly úr. Szia Szavikám, örülök, hogy itt vagy. Remélem, hogy ezeket a zenéket te is nyomatod a kocsiba.

nem más, mint Jack Beck, Kevin Fisher és a Freaks Come Out. Olyan zene, amire szerintem mindenki beindul, főleg az igazi clubheadek.

folytatásban szintén a 90-es évek, azon belül is a 90-es évek közepe. Egy igazi trance klasszikus, Colin Durf, Yves de Ruyter. És szerintem sokak számára ismerős ez a hangzásvilág. Csak annyit mondok nektek, hogy Nine Train 1996. Azaz a Nine Trainnek az alapjaira. Na de hogy lelőjem a point, mindjárt következik akkor a Nine Train.

üdvözlöm ismét a Viberen. Itt van velünk Putyer Lajos is, aki annyit ír nekem, hogy még időben megvette az ülőjegyet. Így a Bakony Expressen most már nem csak a peronon, hanem az első osztályon a Bolhár székben is részt vesz. És onnan fülel minket. Szia Lajos, örülök, hogy itt vagy!

köszönteném Peszegi Józsefunkat is. Én itt vagyok, ámen mindenkire hűt papus. Szia papuskám, örülök, hogy itt vagy. A Nightlife-a veled még nem találkoztam. Szóval légy üdvözölve. Jopit is, szia Gabi, üdvözöllek neked és a baglyoknak, hatalmas pacsi. Újra csütörtök, ez zsír. Jó mókolást és szép csütörtök estét mindenkinek. Ja, és fasz a zenékkel indulsz.

kedves bagyok, 2001 körül járunk. Virtuális időgép visszaállítva 2001-be. Amikor a formáció Fatboy Slim elhozta a Star 69-et, The Star 69. The Know What Is What. Ez számomra egy örök kedvenc. Egy igazi klub himnusz. Csak úgy, mint a következő track, ami már be van készítve.

ahogy már említettem, visszautazunk 3 évet, 2001-ből vissza 1998-ba. Az a bizonyos 98-as Energy 52. Ibiza egyik kedvenc trackje. Café Del Mar. 1998.

kedves blogjok, amikor ezek a nagyszerű zenék pörögnek. És könnyen szoktam mondani, hogy ez a 98-as korszaknak az igazi emblematikus trance világa. Csak úgy, mint a Nine Train, Star 69 ügye. Az igazi agresszív klubhangzás. Viszont a ritmika az még mindig ott van.

figyelj, Fülei, szintén maradunk 98-ba. Háttérben már indítottam egy igazi másik klasszikust. Szakavatott fülek, szerintem már tudják, miről van szó. És igen, igen, Southside Spinners és a Love Track. Szintén 98-ból.

Gyuja Viber, itt van velünk Kollár Gabi is, aki röviden tömören ennyit ír: hello bagoly, de jó, hogy hallak téged. Szia kedves Duszám. Látod, néha ilyenkor is fel.

És kedves bagjuk, a folytatásban mindössze 2 évet repülünk vissza. 98-ból vissza 2096-ba. És szerintem ezt a tracket már be se kell konferálni. Hiszen a klubzene rajongói tudják, hogy ez mi. Nagyon remélem. Igazi összetéveszhetetlen dallam. BBE. 7 Days and a One Week.

szintén egyébként az az időszak. Amikor jöttek azok az ismétlődő szintetizátor témák. Az igazi hosszú dallamívek. És az a bizonyos feszesebb atmoszféra, ami persze a klub dinamikával párosul össze.

És igen, If Your DJ is really funky. Mondjuk én nem funkis vagyok, hanem trenszes. Azok az éjszakai baglyok, akik szokták hallgatni a műsoromat este 10 után, tudják, hogy ilyenkor már énekelni szoktam. Mégpedig azt, hogy Get Down, Get Down. 1999, Avantgarde. És ez a nagyszerű sláger nem más, mint a Get Down. Közben egy újabb Viber köszönteném Nagy Sándorunkat is, aki leírta nekem, hogy ő nem egy nagy írogatós fajta, de meg kell, hogy egyezze, hogy jónak tűnik, amit elmondtam. Jól is kezdődött. Sándorunk azt mondta, hogy úgy dönt, hogy végig marad és hallgat. Kedves Sándor, köszönöm szépen a megtisztelő szavakat. És persze, nagyon örülök, hogy itt vagy velünk az éjszakai baglyokkal.

ismételtem Viber, Ladász Szabi is írt nekem, mégpedig az, hogy munkában van, és mivel a Viber nem emel díjas, de valaki fizetni szeretne, akkor Szabi adja a számla számára.

folytatása pedig itt van Bazsi üzenete. Akkor annyit ír nekem, hogy kész vagyok. És az, hogy improvizálás lesz. A kedves Bazsa, majd meghallgatjuk, hogy mit produkálsz.

kedves uraim, hölgyeim, most jön a klasszikus kérdés. Amikor ott vagy a diszkó közepén, és csak annyit kérdezel, miért nem táncolsz velem? Why don't you dance with me? 97 nyara. Future Breeze. És a Why don't you dance with me?

üdvözöldék egy új éjszakai pillangót is. Peszegi német Aliz is itt van velünk. Szia, szép estét mindenkinek, cupp! Akkor nyomassuk! Szia, kedves Aliz, örülök, hogy itt vagy! És remélem, neked is bejönnek ezek az igazi 90-es, 2000-es évekbeli dallamok. Igazi klubhangzás. A felejthetetlen 2000-es évekből természetesen. Nagy Sándorunk is írt, nagyon jó zenéket nyomasz, Gabi, kedvenc zene a Café Del Mar. Sanyikám, te is tudod, mitől dögdik a légy.

Kedves uraim, a bűvös szó, amit a hölgyeknek szoktunk mondani. Hey, my banana. És ez nem a banános Joe, hanem 2004-ből a Skyland és a My Banana.

Egy újabb Viber, köszönteném Haben Sills Ádámunkat is. Szia, ha már ilyen jó kis zenéket teszel fel 98-ból, véletlenül se hagyd ki Paul van Dyk Angelét. Kedves Ádám, hamarosan bekészítem. Természetesen akkor az Angel is szólni fog majd. Lehetnek adjuk majd egy jó kis zárónótának.

0: folytatáson már pedig az éjszakai bagyoknak az egyik himnusza. Az előadó pedig nem más természetesen, mint a Fate lesz.
1: We come one.
0: We come one. 2001 nyara. Június 4. A megjelenés dátum egész pontosan.

FM újra a Viberen. Itt van velünk Moore Norbert is. Akár annyit érdekel, szia, itt vagyunk Moore Norbi és Marika Pécsről. Nagyon jó vagy. Szia, kedves Norbi és Marika. Örülök, hogy itt vagytok a Szuperen. És remélem, hogy titeket is visszakalauzollak a régi igazi klubvilágba, amikor még tudták, hogy mi az a zene,

Kedves baglyok, így a műsornak a vége felé. Most jönnek azok a bizonyos nyersebb, kevésbé dallamorientált dallamok. Az igazi kis acid hangzás, az underground techno, ami persze a house dallamaival keveredik szépen, összemixelődik, ahogy szoktuk mondani.

8 óra 43 perckor pedig felcsendül a holland nagymester. Természetesen nem más, mint Tiesto. 1999, abban is a korai változat. A Little Industry. Közben egy újabb Viber. Kicsit el vagyok maradva itt az olvasással. Itt van Földim is, Kovács Stefánunk. Rumi Gabesz, üdvide szuper hallgatónak, ma is jól tolod. Scooter januárba Glasgow Citybe leugrasz. Kedves Stefánom, valószínű, hogy igen, és akkor találkozunk, és tombolunk egy nagyot. Stefán annyit hív, Get Down, mekkora műsort az Gabesz. Kedves Stefánom, köszönöm az elismerő szavakat. This is the real music from the 2000s. De lesz szoktuk mondani.

0: Közben pedig egy újabb éjszakai pillangó, aki nem más, mint Gedeon néni, Oroszlány Cityből. A férfi meg a női hajak szobrásza, a megformálója. Az Maskási Szilvim. Váú, kit hallok a rádióba? Elég korán jött az éjjeli vagoly úr, de akkor hurrá! Szia, Szilvikém!
1: Welcome to the night of...

egy újabb Viber. Itt van velünk Baxi Zoli is. Jött Gabi, jók a zenék. Még Tóth Petya is bólogat az ütemre, miközben írja a Bibliát. Szia Zolikám, hatalmas pacs! Köszönjük kedves kollégámat és DJ Csabinkat! Szeva Gabó, szép estét az uhuknak! Kegyed neki barátom, királyom muzsika! Remélem iszunk majd egyszer! Figyelj füle, jön a következő mix! A mókolás! Szakavatott fülek szerintem már hallják!

egy igazi klasszikus house techno. DJ Budai Vikkel közösen. I love deep.

Ezt látjátok, kedves magyok, azaz halljátok. Ezek azok az igazi zenék, amik a 90-es évek második felét, de meg a 2000-es évek elejét reprodukálják. Az európai és hazai klubkultúra.

szerem újra Viberen. Köszönöm a mi drága Fire-ünket. Hello, Mr. Fire! Fire pedig csak annyit ír, összemixelődik a YouTube-on. Kedves Fire, hát már hogyan retek be, ne? Megtaláltam a letöltés gombot. Fire azt írja, mekkora zenék? És persze csak finoman, mert csak 20.43. Látod, mindig el vagyok feledkezve. 10 óra után már nincs cenzúra.

Köszönöm ismét a Viberen. Nagy Sándorunk írt nekem, még pedig azt kérem szépen, ezt el tudnám hallgatni egész éjszaka. Hatalmas zenéket játszol. Visszamentünk tacskó koromba.

kedves Sándor, ha már a tacskókor. Egy igazi 2000-es évekbeli kis csoda. Egy érzelmi feloldódás. Sarah McLachlan vokáljával. Delirium. Silence.

kedves baglyok, kedves szuperek, elérkezett az a bizonyos könnyes, a könnyes búcsú. Itt szeretném megragadni az alkalmat, hogy mindenkinek megköszönjem az elmúlt egy óra megtisztelő füleit. Mikrofonosan lejátszom mögött szerény nyomogam, Kőszegi Gabit hallottátok mókolni. Remélem, hogy mindenkinek bejött ez az egy óra, és hogy felcsigáztam a hangulatot. A közelendő hétvégéhez természetesen. És ne felejtjétek, itt a Super Enemy hétköznap is tudunk szuper hangulatot csinálni. És ez nem a Rádió 1, meg nem a Danubius, meg nem a Sláger Rádió, hanem a Super DJ. Nagyszerű hallgatókkal és nagyszerű műsorvezetőkkel. Szóval senki sehová. Folytatásban jön az új üdvöske, a Bazsi Debrecen Cityből. Megnézzük, hogy a srác hogy fogja pörgetni. Bazsikám csak lazán, faszán, de igazán. Adjál bele apait, anyait. Fülünk rajtad. További jó zenehallgatást kívánok még egyszer mindenkinek. Kőszegi Gabi kijelentkezik. Sziasztok, sziasztok, ciao, ciao.

Sziasztok! Csodálatos szép jó estét kívánok minden szuper DJ rádió hallgatónak! 2026. 10. hó 15. 21 óra. Sziasztok! Bazsi vagyok! Ez egy beugró adás lesz. De remélem, hogy ti is jobban fogjátok érezni magatokat. Én tech house muzsikákat hoztam ma este. Mivel a Gábor megkért, hogy ugorjak már be utána, és én szívesen meg is teszem. Többféle elérhetőségünk van a ma este is. www.superdjradio.hu. És van egy Viber számunk. 0670 45 95 995. Ide várom mindenkinek, aki szeretne nekem írni, vagy óhaja, sóhaja van. Várom az írományokat. És még jövök még. De mielőtt még, indul az első zenénk. Carol, Valance és Kelly Timini. Bang, bang!

És már érkezett is a következő muzsika. CD Blue. God Dust Woman.

con Ezico Viber. Itt van velünk Kollár Gábor. Szia Gabi! Üdvözöllek Bazsi a Super DJ Rádióban, szabadszállásról. Szia! Én meg Debrecenből. De remélem jól érzed magad.

Itt van velünk az Isai család is. Csodálatos szép estét kívánunk neked, kedves Bazsi Erdélyből, Erdély-Szentgyörgyből. Az Isai család jelen. Örülünk neked, hogy itt vagy. Csodásat kívánunk neked. Én is viszont kívánom, István. Köszönöm, hogy hallgattok. De hol a legjobb? A Super DJ Rádion. Gyere, szuper! Ez egy nagyon jó kis muzsika, egy szép kis tech house.

itt ragadom meg az alkalmat, hogy szeretném megköszönni Kőszegi Gabi barátomnak, műsorvezetőtársamnak ezt az elmúlt egy órát. Szépen pörgette a klasszikokat. Köszönjük, Gabi!

Sydney Blue, Gold Dust Woman, egy extended verzióban, 2023 ból. És nézzük a Vibert. Ladászom is itt van velünk, üdvözöllek, szia! Üdv az esti éterben, igen, ez a drótos éter, igen. Szia!

Megérkezett a Viberre György Zoltán is. Szép estét, jó munkát így csütörtök este. Köszönöm, Zoli. Annyira jó kis tech house elég, hogy nincs kedvem belebeszélni. Gyere, szuper!

Jej si chtěl vybavit. Tak érkezett hozzá Ferenci Ádám. Sziasztok, szuperek! Jó a muzsika! Csak egy szuper DJ rádió. A legeslegjobb rádió. Köszönjük szépen! És mellékelt egy fotót is. Aki nő és a párja látható. Köszönöm a fotót! Jó szórakozást kívánok nektek is! Itt a szuperen!

itt is hagyom a képeteket, Ferenci Ádám. Legalább veletek beszélgetem. Vagyis nektek?

Ádám kérdezi tőlem, hogy honnan játszol nekünk. Kedves Ádám, én Debrecenből játszom nektek. És ti honnan hallgattok?

Tom Dinas. Ez nélkül. Egy extended verzióban. Itt a Super DJ Rádión.

Győri Zoli is írt nekünk. Jó esti, jó zenéket! Nyomsz így csütörtök este. Köszönöm, Zoli! És érkezzen egy újabb Marcus Holmes zene. Don't care what you...

Megérkezett hozzánk Toldi Miklós. Szia Miklós. Szép estét, kedves DJ. Nem is vagyok DJ. Én csak Bazsi vagyok. Menő basszusok, hajrá, üdv szupereknek, Toldi Miklós. És hogy Miklós is írta, hajrá, szuper, gyertek!

itt, hogy Ferenci Ádám is írja. Ezt a maradék 26 percet, vagy 27-et. Oda. Jövőre találkozunk? Ha lesz találkozó, mindenféleképpen.

Kutyár Lajos is itt van. Lajos csak annyit ír, hogy ő Németországból hallgat minket. Köszönöm, hogy megtisztelsz, Lajos. Remélem tetszenek a dallamok.

következő Tech House muzsikánk. Fioretti. Sample egy originál feldolgozásban. És szintén 2023-ból. Gyere, szuper!

Boldi Miklós azt írja nekem. Jól nyomod, Bazsi, kellemes remek dallamok. Köszönöm szépen, Miklós. Örülök, hogy itt vagy velem. Szép estét neked is.

Elfelejtettem az előző muzsikát bemutatni. Egy Tom Craft muzsika volt. Happiness. Max Belling remixében. Jelenleg Stefano Albanese. Barom. Nem barom. Balrom. Egy originál feldolgozásban.

Dr. Dimiklós híre még nekem. Technical Mix vagy track. Köszönöm szépen! És küldött nekem egy MIDI keverőt. Köszönöm!

12 perc van még hátra 22 óráig. Pasi vagyok, és 22-ig vagyok itt veletek a Super DJ Rádión.

És már csak egyetlen muzsika fér bele 22 óráig. Szeretném megköszönni mindenkinek, hogy itt velem tartott a Super DJ Rádión. Így csütörtök este. Remélem tetszett mindenkinek a Deeper Selection műsorom. És nézzétek a honlapunkat. Ott láthatjátok ki és mikor érkezik ide a Superre. Szeretném megköszönni mindenkinek, hogy itt volt velem.

Tehát ismételten nyugodalmas jó éjszakát kívánok minden szuper DJ rádió hallgatónak. De ne menjen senki sehova. Az automixerünk egész jó muzsikákat nyom nektek. Kutyella és azt írja nekem, abszolút rendben a csütörtök zenei estén. Köszi pasi! Jobban alszom majd. Hali, szia neked is! Természetesen én is végigjátszom ezt a muzsikát. Én szeretem végigjátszani a zenéimet. Sziasztok! Jó éjszakát!

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok. 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai baglyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak. Ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk. Super DJ Rádió. Kattanj ránk. Kattanj ránk.

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése, csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

0: Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.
1: Csak neked zenélünk.

Maradj már! Ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket. Itt a Szubedi.

0: Verjük fel az alvókat.
1: Mi emlékeket ébresztünk.
2: Ez
1: a Super DJ Rádió. Can you feel